Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória szombati adásunk tartalmából.

Leó pápa a római egyházmegye által támogatott rászorulókkal ebédelt. 14. Leó levelében imára hív Ukrajna békéjéért. Raffaello loggiák a Vatikánban 5 év alatt restaurálják a remek művet.

0: Leó pápa a római egyházmegye által támogatott rászorulókkal ebédelt. 14. Leó a római egyházmegye támogatásával 200 rászoruló emberrel, köztük 35 gyermekkel találkozott a Borgo Laudato Si-ben, a Castel Gandolfói pápai villa kertjében, a befogadás és a testvériség egy délutánjára. Az együttlét azt jelenti, hogy egy más világot építünk, szembeszállunk az erőszak, a gyűlölet és a diszkrimináció által széttört valósággal, és arra törekszünk, hogy megszüntessük az igazságtalanságokait.
1: Sono venuto senza discorso, però con fame.
0: Beszéd nélkül jöttem, de éhesen. A Borgo Laudato Si-t keretező nagy fák hűvös menedéke alatt, a Castel Gandolfói pápai villa kertjében, ahol a természet a béke és a nyugalom terét tükrözi, 14. Leó pápa július 11-én szombaton együtt ebédelt közel 200 kiszolgáltatott emberrel, köztük 35 gyermekkel, akiket a római egyházmegye támogat. Míg a nyári hőség arra ösztönöz minket, hogy egyetlen falatot se hagyjunk a megrakott asztalokon, a pápa az áldás és a testvériségben megélt nap kezdete előtt mondott rövid köszöntőjében egy másik, mélyebb éhségre hívta fel a figyelmet.
1: Con fame di autentica carità, con fame per una chiesa che veramente sa aprire le porte, accogliere, ricevere tutti.
0: A hiteles szeretet utáni éhség egy olyan egyház utáni éhség, amely valóban tudja, hogyan nyissa ki kapuit, hogyan fogadjon be és köszöntsön mindenkit, ahol szeretet van mindenki iránt, és ahol senki sem ellenség, ahol mindannyian tudjuk, hogyan tapasztaljuk meg a kiengesztelődést, a megbocsátást és a békét. Először Fabio Baggio bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium helyettes titkára és a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója, Baldo Reina bíboros, a római egyházmegye helynöke, és Luis Marín de San Martín érsek, a szeretetszolgálati dikasztérium prefektusa üdvözölte a jelenlévőket. Ezt követően Leó pápa emelkedett szóra, és a hídépítő Pontifex címet illetően ezt a kifejezést fejtette ki. Egy kép, amely ma már nem csak rá vonatkozik, hanem azokra is kiterjed, akik bár rászorultak, de egy asztalhoz ülnek vele.
1: Noi oggi vorremmo anche fare un ponte con tutti voi, con le vostre famiglie e con la società nella quale vogliamo vivere.
0: És ma szeretnénk hidat építeni mindannyiótokkal, a családotokkal és a társadalommal, amelyben élni akarunk, fogalmazott 14. Leó. Egy olyan társadalom, amely igazságot gyakorol, felszámolja a szegénység okait, az igazságtalanságot és mindent, ami még mindig a becstelenséget táplálja a világon. Lényegében ez az egyház, amely lenni akarunk. Leó pápa ezután köszönetet mondott a kezdeményezés megszervezéséért a felelősöknek, hangsúlyozva az együttlét értékét és a találkozás szellemét egy asztal körül, ahol Jézus mindig jelen van.
1: Stiamo veramente costruendo un mondo diverso, un mondo di speranza, un mondo che è luce in medio a questo mondo tante volte, questa realtà tante volte proprio rotto dalla violenza, dall'odio.
0: Valóban egy más világot építünk, a remény világát, egy olyan világot, amely fény e világ közepén. Sokszor ezt a valóságot, sokszor ezt a világot valóban megtöri az erőszak, a gyűlölet és a diszkrimináció, állapította meg 14. Leó. A pápa beszéde végén mindenkit együttműködésre buzdított, hogy igazságot, békét és szeretetet hozó egyház legyen. A közös ételek megáldása után köszöntötte a jelenlévőket, majd asztalhoz ült azokkal a rászorulókkal, akik eljöttek a Borgo Laudato Si-be, hogy vele töltsenek egy délutánt. 14. Leó levelében imára hív Ukrajna békéjéért. Paul Richard Geleger érsek, a pápa különleges küldöttje, részt vesz az ukrajnai latin rítusú egyház struktúrái helyreállításának 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken. A pápa az érseknek címzett levelében felidézi az egyház 20. századi üldöztetését, és imákat sürget a békéért, a családokért és mindazokért, akik a háború miatt szenvednek. 14. Leó imára szólít fel minden hívőért, élőért és elhunytért, akik az ukrajnai háború brutalitása miatt szenvednek vagy szenvedtek. Arra is buzdítja a hívőket, hogy könyörögjenek Istenhez a világ és a családok békéjéért. Ezek a központi témái a pápa levelének, amelyet Paul Richard Gallagher érseknek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkárnak írt, akit különleges követének nevezett ki az ukrajnai latin rítusú egyház struktúrái helyreállításának 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségekre. A rendezvényekre július 19-én kerül sor a Berdicsivi Kármel hegyi szűzanya nemzeti kegyhelyen Ukrajnában. A kinevezést az Osservatore Romano vatikáni napilap jelentette be június 20-án. A pápai misszióban részt vesz Andrzej Regovic prelátus, a lvivi érsek magántitkára, valamint Pavlo Komiák atya, a Lucki egyházmegye kancellárja is. A latinul írt levélben 14. Leó felidézi 9. Gergely pápa 1234-ben a mai Ukrajna területén élő latin rítusú papságnak és híveknek küldött levelének szavait. Ebben Gergely pápa azt írta, hogy az egyház különleges jóindulatot tanúsít, odaadó és alázatos gyermekei iránt, és azért, nehogy gonosz emberek támadásai zaklassák őket, anyai gondoskodásával védelmezi őket. A hit iránti buzgalommal és odaadással telve bástyát emeltek Isten neve imádásának terjedése védelmében, és emiatt gyakran elszenvedtek zaklatást, bántalmazást és fosztogatást a keresztény hit üldözőitől, akik állandóan csapdákat állítottak nekik. Leó pápa levelében felidézi, hogy az azt követő évszázadokban a katolikus papság és hívek azon a vidéken erőteljes tanúságot tettek a hitről, a történelem számos eseménye közepette, különösen a 20. században, amikor a II. Világháború után Ukrajna a szovjet ideológia ihlette rezsim befolyása alá került. Abban az időszakban a katolikus egyházat a régióban kegyetlen üldöztetésnek vetették alá, amelyet a polgári hatóságok szerveztek és hajtottak végre, és amelynek célja az volt, hogy teljesen kiirtsák az egyházat a nép körében. A pápa megjegyzi, hogy ezt követően az ukrajnai egyházi közösség új életre kelt és megújult növekedésre lelt, és most intézményei helyreállításának 35. évfordulóját ünnepli Szent II. János Pál ukrajnai apostoli útjának 25. évfordulójával együtt. 14. Leó pápa Gallagher érseket különleges küldöttjévé nevezte ki, és megbízta a Berdicsivi Nemzeti Szentélyben tervezett liturgikus szertartások vezetésével. Arra kéri, hogy imádkozzon minden ukrán hívőért, élőért és elhunytért, akik súlyosan szenvednek a háború brutalitása miatt. Leó pápa arra is kéri Gallagher érseket, bátorítsa az ünnepségeken résztvevőket, hogy könyörögjenek a békéért, a világ és a családok érdekében, és maradjanak szilárdak Isten parancsolataihoz való hűségükben.
2: Raffaello lodzsák a Vatikánban. 5 év alatt restaurálják a remek művet. Bemutatták a Vatikáni Múzeumban az Apostoli Palota II. Lodzsájának keleti szárny restaurálási tervét. Több mint 20 restaurátor fog dolgozni az 1300 négyzetméternyi díszített felületen. Kulcsfontosságú átmenet az antik és a kortárs között, fogalmazott Barbara Jatta igazgató. 5 évig több mint 20 szakember munkájához lesz szükség ahhoz, hogy a híres Raffaello bibliájaként ismert freskóciklus újra a régi pompájában ragyogjon. A beavatkozás a reneszánsz egyik legfontosabb művét érinti majd, amelyet az isteni festő és tanítványai 1517 és 1519 között alkottak 10. Leó pápa megbízásából. Raffaellót az isteni Raffaellónak nevezték. Rendkívül rövid élete utolsó 12 esztendejét a Vatikánnak és a pápák szolgálatának szentelte, mondta el a vatikáni médiának Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeum igazgatója. A lodzsák a stancákkal együtt az urbinói születésű művész egyik legkiválóbb örökségét alkotják. Értékük azonban túlmutat a művészet történeten. A lodzsák átvezetik az ókori Róma kultúráját és civilizációját a mi reneszánszunkba, és aztán a lodzsáknak köszönhetően az évszázadokon át napjainkig. Kulcsfontosságú átmenetet jelentenek az antik és a kortárs között. Bíborosok, főpapok és a pápához tartó vizitáló nagykövetek jártak ezeken a nyitott folyosókon, melyeket a legnagyobb európai művészek csodáltak és utánoztak. A lodzsák ma is tovább élnek a Vatikáni Államtitkárság belső hivatalain keresztül, és ez a sajátos funkció különösen kényessé teszi a restaurálási műveletet. Az apostoli palota második emeletén található, és a Szent Damazusz udvarra néző lodzsa 65 méter hosszú, 13 oszlop közre oszlik, amely az Ó és az Új Szövetség jeleneteit ábrázolja, valamint az ókori művészet ihlette úgynevezett groteszkek és tukkók díszítik. Ezeket Néró római császár aranypalotája a Domus Aurea ihlette, amelyet a 15. század végén fedeztek föl, és a kor művészeihez hasonlóan Raffaellóra is nagy hatással volt. A restaurálásra azért van szükség, mert az elmúlt években az állagromlás helyenként kritikussá vált. Észrevettünk néhány állagmegőrzési problémát, ami még fennáll és tovább romlik, fejtette ki Paolo Violini, a Vatikáni Múzeum festmény és faanyag restauráló műhelyének vezetője. A restaurátor szerint a klímaváltozás hatásai okozhatták a károsodást, ami elősegítette a korábbi karbantartási műveletekkor használt anyagok zsugorodását, ezzel a festékréteg újabb leválását idézve elő. Ezért van szükség organikus beavatkozásra, amit egy másfél éves tanulmányozás és kísérleti projekt előzött meg, ami segített meghatározni a módszert és az operatív eljárást. A lodzsa állapotára a környezet sajátos mikroklímája is hatással van. Az 1813 és 14 között Antonio Canova felügyelete alatt elhelyezett üvegtáblák megóvták a falfestményeket az időjárás viszontagságaitól, melyeknek ki voltak téve, ugyanakkor visszafogták a szellőzést, ami kedvezett a párásodásnak. A Raffaello és műhely által használt technikai kivitelezés sérülékenysége tehát egy komoly beavatkozást tett szükségessé. A projekt elindítása előtt a hatodik oszlop közben kísérleti célú restaurálást végeztek két szakaszban, 2019 és 2024 között. Az ott tapasztaltak lehetővé tették, hogy meghatározzák a leghatékonyabb módszert az egész lodzsa restaurálására. A felület megfigyelése során száraz tisztítási módszert kellett választanunk, hogy így megőrizzük a kényes eredeti festék rétegeket és azok labilis maradványait, magyarázta Violini. Erre az igényre kiválóan válaszolt a lézertechnológia. Egy sor tesztet követően a restaurátorok az aktív szálrendszert választották, mely különösen jól alkalmazható és képes biztosítani a tisztítási művelet gondos ellenőrzését. A munkát a Vatikáni Múzeum több mint 20 restaurátora végzi majd. Együttműködik a 15. és 16. századi művészeti részleg, a Tudományos Kutatási Kabinet és az Állagmegóvási Hivatal. A restaurálási munkaterület sajátossága helyszínből is fakad. A lodzsák nem egy hagyományos múzeumi térben helyezkednek el ugyanis, hanem élő környezetnek számítanak, amelyen át naponta közlekednek az államtitkárság dolgozói, az apostoli palota életének szívében. Ezeket a tereket naponta látogatják azok, akik az államtitkárságon dolgoznak, és maga a pápa is, aki a felsőbb szinten lakik, az összes hivatalig. Türelemmel kell viselniük majd azt a 20 embert, aki a folyosó elég nagy részét elfoglalja majd. A festett felületek helyreállításán túl egy új világító berendezést szerelnek be, továbbá 97 több rétegű üvegtáblát, melyek képesek kiszűrni az ultraibolya sugarakat, csökkentik a bejövő hőt, és ezzel hozzájárulnak a lodzsák jövőbeli megóvásához. A projekt megvalósításához alapvetően fontos volt a Vatikáni Múzeum művészeti támogatóinak, a Világműemléki Alapnak és a Steven A. Schwarzman Alapítványnak a hozzájárulása. Az egyedülállóan szép, kulturális remek művek megérdemlik a támogatást, nyilatkozta mecénásként és filantrópként ismert Steven Schwarzman amerikai üzletember. Tudtam, mennyire szépek a lodzsák, és hogy az idő és a légköri tényezők mennyire elhomályosították szépségüket. Amikor felkértek, hogy járuljak hozzá, azonnal elfogadtam. Hát nem volna fantasztikus látni szinte azt, hogy milyen volt, amikor Raffaello és műhelye megfestették? És éppen ez fog történni. A cél az, hogy visszaadják a jövő nemzedékeknek a vatikáni művészeti örökség egyik legjelentősebb helyét. Azt sem zárják ki, hogy rendkívüli módon megnyissák a nagy közönség előtt. Dolgozunk rajta a helyszín érzékenységének megfelelően, mondta el Barbara Jatta. Nyilván a tudósoknak, a restauráló iskoláknak fontos megosztani egy didaktikai projekttel nem csak egy csodálatos helyet, hanem egy olyan metodológiát is, amit más helyeken is használhatnak és alkalmazhatnak. Lehetővé tesszük a szakértőknek és tudósoknak a látogatásokat, ahogy az utolsó ítélet rendkívüli karbantartásánál tettük. Ez a küldetésünk, megőrizni és megosztani, és ez az, amit tovább akarunk folytatni. Benedict de Montlaur, a Világműemléki Alap elnöke kiemelte, hogy Raffaello lodzsája a világ egyik legfontosabb és legkényesebb művészeti komplexuma, olyan hely, amelyben megmutatkozik a reneszánsz egész kreatív ambíciója, Raffaello és műhelyének géniusza. A munkálatok befejezése után a restaurálás nem csak fontos állapotmegóvási eredményt jelent majd. Ahogy a Vatikáni Múzeum aláhúzta, a munkaterület alkalmat nyújt majd a képzésre, a kutatásra, a szakértelem megosztására, a kulturális örökség egyre hatékonyabb megóvásának távlatában. A program speciális képzési tevékenységet kínál a különböző országokból érkező kulturális örökség megóvásával foglalkozó szakembereknek, így a restaurálási munkaterület nemzetközi műhelyé alakul a szaktudás átadására. A projekt egy szélesebb nemzetközi kezdeményezésbe illeszkedik. Raffaello öröksége, a Vatikán és azon túl, ami a restaurálás mellett képzést, digitális dokumentációt és ismeretterjesztést kínál. A lodzsa helyreállítására 5,5 millió dollárt különítettek el, míg a Világműemléki Alap és a Steven A. Schwarzman Alapítvány összesen több mint 14,2 millió dollárt mozgósít a kulturális örökség megóvására és továbbadására.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából.

Körkép az argentinai magyarságról. Interjú Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária klub elnökével, a Vincentinum gondnokával. Több mint 40 ezer magyar él a hatalmas dél-amerikai ország különböző térségeiben. Számos szervezetük gyűjti egybe a helyi magyar közösséget, elősegítve a magyar kultúra, hagyományok fennmaradását és továbbadását, az anyaországhoz kötődő szálak erősítését, továbbfejlesztését. E misszió egyik jeles megvalósítója az argentin főváros Palermo negyedében található Vincentinum, amelynek létrejöttéről, történetéről és jelenlegi fontos szerepéről beszélgettünk az argentinai magyarság bemutatásának keretében az intézmény gondnokával.

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Pál Magdit. Itt Buenos Airesben, a Mincentinum épületében beszélgetünk. Magdi a Hungária klub elnöke, az Ars Hungarica alelnöke, a Szent István kör és a Szent László alapítvány alelnöke, valamint a Mincentinum gondnoka. Az AMIS, az Argentin Magyar Intézmények Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Szeretettel köszöntelek.
1: Én is téged köszöntelek, és a hallgatókat is köszöntjük.
0: Oszlopos tagja vagy a Buenos Aires-i, az argentin magyar közösségnek. Itt ülünk a Mincentinum közösségi termében, körbevéve mindenféle gyönyörű magyar emlékekkel, amelyeket te készítettél, és állítottál össze. Csodálatos, olyan, mintha tényleg Magyarországon lennénk. Kezdjük ezzel a beszélgetést, hogy mikor jött létre a Mincentinum, mit kell elől tudni.
1: Argentinában itt volt a Rókus kápolna, a ferenceseknek templomába, egy kis kápolna, és azt valahogyan odaadták nekünk, hogy használjuk bent a város közepébe. De közben, amikor kezdtek jönni a magyarok, ezek három szezon volt. A régi magyarok a 27-ben, 32-ig, aztán jöttek a 48-49, és aztán jöttek az 56-osak. Mindig messzebb mentek szerezni telkeket, hogy lehessen építeni. Így lett északon egy magyar katolikus csoport a városba, és délen. Egy szép napon a Páter Domonkos megérkezett 56 után, és azt mondták valamikor, hogy itten kellene bent a város közepébe építeni egy katolikus templomot, és többen összeálltak itt Argentinába, és meg lett véve ez a telek itt Palermóban. Ez volt 1972-ben. És 1975-ben lett fölavatva. Akkor még nem volt szálloda itten, hanem egy nagy könyvtár. Azzal is nagy problémánk van nekünk, mert most a nagyszüleink azok elhalnak, és vannak az ő könyveik. De közben Argentinában ki lettek adva magyar könyvek a horvát bácsin keresztül, és már kétszer szereztünk magyarországi minisztérium keresztül két konténer, hogy ment Magyarországra. Egyik ment a Széchenyihez, és a másik ment a Petőfi könyvtárba. Ami legjobban érdekelt őket, az volt az itteni kiadó magyar könyvek, aztán kérték a többieket is. Most már megint van legalább két konténerre, mert a fiatalok nem olvasnak ilyen ivó magyarat. Ha kell nekik, akkor mennek az internetbe, így láda számra jönnek és jönnek a magyar könyvek, és nem tudunk mit csinálni. Pláne Hungáriában már több mint 6000 van, és már kezdünk gondolkodni az épület, meddig fogja kibírni ezt az összes könyveket. Ez egyik téma. De jó, itt a Páter Domokos volt, aki összehozta, azért van három alelnök itt Mincentinumban, hogy ne legyen probléma az északi elnök, a városi elnök és a déli elnök. És így megy tovább a Mincentinum. Van a keresztelők, minden, ami van minden helyén, magyar óra.
0: Tehát itt gyakorlatilag ma is aktív, azon túl, hogy szállás lehetőség van magyarok számára, az intézmény.
1: Igen, a szállás az aztán jött, mikor kezdtek jönni fiatalok, diplomata gyerekek, még ilyenek, nem volt hol. Jobban mondom, vannak szállások, de drága, és itt nagyon sokkal olcsóbb. És akkor így kezdtük, hogy a könyvtár nagyon nagy, mi nem csinálunk abból egy másik szobát, és aztán folytattuk a fönti harmadik emeleten, hogy ott a pingpong szoba, meg hogy már a fiatalok már nem jöttek, és akkor ott is lett még másik három szoba. Így van, nekünk 15 ágy itten a Mincentinumban. És közben tanítunk főzni, egyszer havonta, és elkezdtük a Covid alatt tanítani himezni. Én voltam, aki tanítottam, de nagyon sikerült. 4 éven keresztül volt a himzes kolos. Gondoltuk jövőre, talán díszmagyar ruhák, vagy a fiúknak az ő ruhájukat azt csinálni, mert többen vannak, mi nálunk minden évben van a cserkészbál. És a cserkészbálnál van a palotás, és a minden lány, mikor be lesz mutatva a férfiak a ruháját, és már amelyik vannak, már elég régiek, még mindig a nagymamától valahogyan örököltek. Egy páron minden évben egy vagy kettőt csinál, de most jó lenne, hogyha mindenki legalább megtanulna, hogy kell ezeket a szókat fölvarni rá a ruhákra.
0: Itt a Mincentinumban milyen tevékenységeket biztosítatok?
1: Nálunk van vivás, a rotmátyás, az aki tanítja. Kórusok járnak ide. Most 2 éve van nekünk egy gyönyörű zenekar. És olyan nagy sikerük van, hogy a többiek kezdenek lemaradni. Van a főzés, hímzés, a magyarul a Miskolci Dóra adja, és szállás.
0: Az intézménynek a neve Mincentinum.
1: A Mincentinum miatt van az a neve. És mi itt a 4 quadra, a quadra az háztömb. Mert majd Argentinában minden quadra 100 méter szer, ez egy quadrát. Oda tartozunk, ahhoz a nagy templomban, gyönyörű itt a 4 quadra. A Guadalupe templom.
0: És akkor gyakorlatilag a magyar katolikusok körében van magyar nyelvű szentmise itt?
1: Igen. Mikor a Páter Domonkos szegény meghalt, van nekünk argentin papunk, hogy ő mondja misét argentinul, mi magyarul felelünk és énekelünk magyarul. De közben van a református templom és van a evangélikus templom. És hogy mondta az egyik nagy követünk, Szényi Ferenc, kutya kötelesség mindegyiknek menni mindenhol. Van az ünnepség, a Szent István, mindenki ide jön, még van a reformanapok, megyünk a reformátusokhoz, és így tovább mindenkinek kell menni mindenhol. És a fiatalság az inkább a Hungária klubban van. Ott van a regős óra, ott vannak a cserkészek, ott van az emese. Emese föntartja ezt az egészet, az ifjúsági kör, az a Zrínyi kör, és a regős, és a cserkészet. Az mind az emese alatt van.
0: A hallgatók nyilván nem ismerik itt az argentin-magyar valóságot, hogyha be szeretnénk mutatni, hogy mennyien vannak a magyarok, mik a legfontosabb intézményeik, akkor miket mondanál el?
1: Hát a legfontosabbak, az 14-en vagyunk, de a 10 nagyon fontosabb. Kezdjük a Hungária klubban, emese alatt van a regős, Zrínyi kör és cserkészet, aztán jön a katolikus Mincentinum, a evangélikus és a református, aztán van a Valentina színai dalkör, de a városban volt valamikor MHV-ka, meg volt a vitézi kör, most már mind kihaltak az öreg bácsik, és van Cordoba, nagyon nagy magyar közösség, Misiones, Mendoza, Chaco. Chaco voltak az első, szóval amikor megérkeztek 27-be, akkor kaptak ingyen telket, és az úgy volt megkérve, azok ilyenek, akik a földet dolgozzák. Mondjuk azt, hogy a fele elment Chacóba, többen tovább mentek Chilébe, és a több ez itt maradt Buenosba. És van Bariloche, és most az újabbik az a Tucumán, mert ott is vannak jó pár magyarok. Most mindent ezt az AMIS alatt vannak, mert így mindenki tud mindenről, és vannak ezek a lehetőségek a Rákóczi csoportra, hogy kapnak ezt a hetet vagy 10 napot Magyarországon, vagyis vannak a KCP, Körösi Csomán Sándor, hogy tavaly kaptunk 4-et. Uri Misiones, Chaco, és 2 Buenosban. A Buenosban van a Szent László iskolában, tanítanak magyar órát. Ja, azt felejtettem mondani, az Ars Hungarica, az minden, ami művészet Argentinában, mind az Ars Hungarican keresztül megy. És a Szent László iskola az egy tipikus argentin iskola, csak a neve Szent László. Az uniform is oldalt, hogy van az Adidasnak a 3, nekünk piros fehér zöld. És ott adnak magyar órát ezek a KCP. És mondom, hogy Chacóban voltak az első magyarok, annyira, hogy a polgármester, a rendőr, parancsnok, a fő-fő megyének is mind magyarok voltak, de 10-en beszélnek már csak magyarok. Ott van a nagy Dugráti és a Vizsánki, az a 2 helység, hogy mind magyarok, de mindenki magyar ott.
0: És továbbra is beszélnek magyarul?
1: Igen, tudják, hogy csinálják a kolbászokat, a disznó dolgokat, mind ott van a 2 helyen. És van tánccsoport is.
0: Hány magyar él Argentínában?
1: Nem tudom, valamikor 60 ezer voltunk. Mm. Egy cserkészbárra 800-an is jönnek. Nagyon sok ember, igen, most már nem tudom, hogy mi lesz ebben az évben, de mindig csökkentenek. Nem olcsó a tánc, az a bál, mert az amit, hogy Anna bál lenne Magyarországon, nagyon nagy, szép. Van a fejedelmi tánc és a palotás. És közben lesznek mutatva az első városok. Ebből áll egy sárkészbál.
0: Te itt aktív részt veszel évtizedek óta a magyar közösség életében vezetőként is. Tehát van egy 30-40 éves tapasztalatod, történelmi tapasztalatod.
1: Pont éppen ki lehet számítva, hogy a Ámiszban voltam 25 évig, de így 10 éves korodban jársz a 8 éves korodban kezdve a cserkészetre. Mitten a magyarságot, ahogy meséltem neked, úgy kezdődik, hogy megyünk a cserkészetre, énekelünk, táncolunk, tanulunk útjeleket, hogy aztán nyára, mikor megyünk a táborba, ez mind föl lesz mutatva, és csinálom tovább. Hogy őrfővezető legyél, le kell adni vizsgát. Hogy segédtiszt, érettségizni kell egy legalább. Hogyha kérsz lenni tiszt, kettő, és a parancsnok három érettségi. És így maradt fönt a magyarság.
0: A cserkészetnek köszönhetően.
1: Így van. De most már óvodával kezdünk.
0: Tehát akkor óvodától végülis meddig egyetemi szintig van?
1: Igen, igen, azt akarom mondani, hogy majdnem mindenki éjszakán lakik most a magyarok, az a legnagyobb rész, majdnem ott vannak. És van egy pont egy olyan dolog, hogy volt egy férfi őrs, azok most mind papák lettek, és mindegyiknek fiú született, és járnak az Rinnyi körbe, az óvodába kezdtek járni minden szombaton. Közben ők is találkoznak, és beszélgetnek, mesélik az ő dolgokat, és a gyerekek is nagyon jó barátok lettek. És ez így megy tovább.
0: Fantasztikus, és azért térjünk még vissza a Mindszentire. Miért választottátok a Mindszentinum nevet az intézménynek?
1: Mert Mindszentinum, Mindszentinum. Én a kiskorom voltam, hogy a Mindszentiről beszéltem, hogy mit kellett neki átmenni, hogy tettek, mit nem csináltak vele. Venezuelába elérkezett, és megmondtak, itten régebben a levelek, a Pátor Monkos és a Mindszenti írták, és itten, amikor volt a katonai elnökség. Azt javasolták, hogy inkább ne jöjjön ebbe a periódusba Argentinába, és aztán nem sokára meg is halt.
0: Tehát végül is Mindszenti Bíboros nem járt Argentinába?
1: Nem, Argentinába nem érkezett. Csak Venezuelaig érkezett.
0: Magdi, neked a szüleid érkeztek Argentinába, tehát te már itt születtél.
1: Így
0: és
1: van.
0: Így átörökítették neked a Mindszenti Bíboros iránti tiszteletet. A magyar közösség hogyan fejezte ki, vagy hogyan élte, vagy adta tovább a Mindszenti tiszteletet?
1: Itt minden magyar a Mindszentit tiszteli. Legyen evangélikus, cserkész, amit akarsz, mindenki a Mindszenti, Mindszenti. Nagyon sok leveleket és dolgokat, amit történtek, föl lett adva, és el lett ugye Rómába, és át lett adva. Baltasar Márta volt, aki mindig a pápával csináltak a papírozást ide, oda, amoda.
0: Tehát átadtátok az összes Mindszenti levelet, és a többit.
1: Baltasar Márta az venezuelai magyar. 56-os. Szegény átment Venezuelába, és onnan egy szegény a Maduro, hogy az egész dolog miatt jött ide át. Most már 14 éve le, vagy már 20 is lehet. És akkor neki igen, megvoltak több képek, és minden is találkozott a Mindszentivel Venezuelába. Ő volt, aki vitte tovább ezt az egész dokumentumokat.
0: És itt, tehát akkor már nem őriztek Mindszenti dokumentumokat?
1: Nem, egy pár van, és az is inkább a Hungáriában van, a könyvtárban, most ott el van minden osztó, hogy a leltárak, a levelek, a filmek, mert voltak olyan levelek, hogy inkább mind fekete volt, mint három szó, ami megmaradt, meg ilyenek. Ilyen is van, minden van téve, minden megmaradt. És egy pár is hát küldve az ottani múzeumoknak. A MKPK-val vagyunk kötetésben, és minden évben jönnek papok Magyarországról, minimus egy hónapra, de most már odaig jutottunk, hogy 2, 3 és 4 pap is jön évente, és mindegyik egy hónapra. Így azért van több magyar élet.
0: Fantasztikus, és ők körbejárják, gondolom, az országot.
1: Így van, a Szent József csoport, mert a Mindszentinumban régen a Páter Domonkosnak volt egy GPS-je, és innen terület Csákóval látogatni őket, átmet egészen Paraguayba, Kordobába. Mi nem csináljuk azt. És akkor az MKPK-nak jött eszembe, még nem van ez a Szent József kör, és mikor jönnek a papok, már megvan beszélve, milyen pap mikor jön, hogy jön, és ők organizálják, hogy milyen lakásokhoz mennek, inkább ottan lakásról lakásra mennek, pláne nagyon idősek, és szeretnek magyarul gyónni, vagy egy magyar papot találni, vagy ha már itt van, akkor van keresztelő, esküvő. Én is mentem egyszer a Szederkényi Páterral misszionizbe, és akkor 3 minisztráns volt velük. Volt Magyarországon egy minisztráns tábor, hogy itt ilyen, nem létezik ilyen dolog, és nagyon jó volt, mentünk éppen misszionizbe, és ott találkoztunk több magyarokkal. A polgármester is várt minket, és elkezdődött ott egy olyan műemlék, hogy lesz valamikor egy olyan híd, már a híd megvan, de közben nem tudom még hogy lesz. És ott a páter misézett, és nekem kellett fordítani az ő beszédét.
0: Mik azok a problémák, amiket meg kellene oldani ahhoz, hogy az itteni magyarság továbbra is aktív legyen?
1: Én szerintem a mostani probléma az egész világon, ez a telefon is. De legalább a cserkészek, az a tánccsoport, hogy minden 2 évben Brazil, Uruguay, Argentina, Chile csinálják ezt a magyar tánc, folklórikus magyar tánc, hogy mindig minden országban szerepelnek, minimális 2 napon keresztül. Azt a valahogyan a nagyobbikat, mondjuk 15 évestől 20-valamennyi, azok a regősök. Az alatt inkább a cserkészet tartja őket, ezt tartja fönt a magyarságot itt Argentinában. De is van a szerencsénk ezzel, hogy az Rinyi körön keresztül az AMIS van a Rákóczi program, és azokból évente 6-7 gyerek megy Magyarországra, és legalább megismeri. És az is történt, hogy mentek tanulni, és nem jöttek többet vissza. Már van legalább 8.
0: Tehát Magyarországon folytatják a tanulmányait.
1: Igen, az egyetemben.
0: Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária Klub elnökével, a Mincentinum gondnokával készített interjúnk második részét, amelyben többek között az argentinai magyarok ünnepeiről, programjairól, a közösség jövőjéről beszélgetünk, július 18-i jövő szombati adásunkban hallhatják. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából.

körkép az argentinai magyarságról. Interjú Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária klub elnökével, a Mincentinum gondnokával. Több mint 40 ezer magyar él a hatalmas dél-amerikai ország különböző térségeiben. Számos szervezetük gyűjti egybe a helyi magyar közösséget, elősegítve a magyar kultúra, hagyományok fennmaradását és továbbadását, az anyaországhoz kötődő szálak erősítését, továbbfejlesztését. E misszió egyik jeles megvalósítója az argentin főváros Palermo negyedében található Mincentinum, amelynek létrejöttéről, történetéről és jelenlegi fontos szerepéről beszélgettünk az argentinai magyarság bemutatásának keretében az intézmény gondnokával.

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Pál Magdit. Itt Buenos Airesben a Mincentinum épületében beszélgetünk. Magdi a Hungária Klub elnöke, az Ars Hungarica alelnöke, a Szent István Kör és a Szent László Alapítvány alelnöke, valamint a Mincentinum gondnoka. Az AMIS, az Argentin Magyar Intézmények Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Szeretettel köszöntelek.
1: Én is téged köszöntelek, és a hallgatókat is köszöntjük.
0: Oszlopos tagja vagy a Buenos Aires-i, az argentin magyar közösségnek. Itt ülünk a Mincentinum közösségi termében, körbevéve mindenféle gyönyörű magyar emlékekkel, amelyeket te készítettél, és állítottál össze. Csodálatos, olyan, mintha tényleg Magyarországon lennénk. Kezdjük ezzel a beszélgetést, hogy mikor jött létre a Mincentinum, mit kell elől tudni.
1: Argentinában itt volt a Rókus kápolna, a ferenceseknek templomába, egy kis kápolna, és azt valahogyan odaadták nekünk, hogy használjuk bent a város közepébe. De közben, amikor kezdtek jönni a magyarok, ezek három szezon volt. A régi magyarok a 27-ben, 32-ig, aztán jöttek a 48-49, és aztán jöttek az 56-osak. Mindig messzebb mentek szerezni telkeket, hogy lehessen építeni. Így lett északon egy magyar katolikus csoport a városba, és délen. Egy szép napon a Páter Domonkos megérkezett 56 után, és azt mondták valamikor, hogy itten kellene bent a város közepébe építeni egy katolikus templomot, és többen összeálltak itt Argentinába, és meg lett véve ez a telek itt Palermóban. Ez volt 1972-ben. És 1975-ben lett fölavatva. Akkor még nem volt szálloda itten, hanem egy nagy könyvtár. Azzal is nagy problémánk van nekünk, mert most a nagyszüleink azok elhalnak, és vannak az ő könyveik. De közben Argentinában ki lettek adva magyar könyvek a horvát bácsin keresztül, és már kétszer szereztünk magyarországi minisztérium keresztül két konténer, hogy ment Magyarországra. Egyik ment a Széchenyihez, és a másik ment a Petőfi könyvtárba. Ami legjobban érdekelt őket, az volt az itteni kiadó magyar könyvek, aztán kérték a többieket is. Most már megint van legalább két konténerre, mert a fiatalok nem olvasnak ilyen ivó magyarat. Ha kell nekik, akkor mennek az internetbe, így láda számra jönnek és jönnek a magyar könyvek, és nem tudunk mit csinálni. Pláne Hungáriában már több mint 6000 van, és már kezdünk gondolkodni az épület, meddig fogja kibírni ezt az összes könyveket. Ez egyik téma. De jó, itt a Páter Domonkos volt, aki összehozta, azért van három alelnök itt Mincentinumban, hogy ne legyen probléma az északi elnök, a városi elnök és a déli elnök. És így megy tovább a Mincentinum. Van a keresztelők, minden, ami van minden helyén, magyar óra.
0: Tehát itt gyakorlatilag ma is aktív, azon túl, hogy szállás lehetőség van magyarok számára, az intézmény.
1: Igen, a szállás az aztán jött, mikor kezdtek jönni fiatalok, diplomata gyerekek, még ilyenek, nem volt hol, jobban mondom, vannak szállások, de drága, és itt nagyon sokkal olcsóbb. És akkor így kezdtük, hogy a könyvtár nagyon nagy, mi nem csinálunk abból egy másik szobát, és aztán folytattuk a fönti harmadik emeleten, hogy ott a pingpong szoba, meg hogy már a fiatalok már nem jöttek, és akkor ott is lett még másik három szoba. Így van, nekünk 15 ágy itten a Mincentinumban. És közben tanítunk főzni, egyszer havonta, és elkezdtük a Covid alatt tanítani himezni. Én voltam, aki tanítottam, de nagyon sikerült. 4 éven keresztül volt a himzes kolos. Gondoltuk jövőre, talán díszmagyar ruhák, vagy a fiúknak az ő ruhájukat azt csinálni, mert többen vannak, mi nálunk minden évben van a cserkészbál. És a cserkészbálnál van a palotás, és a minden lányukban lesz mutatva a férfiak a ruháját. és már amelyik vannak, már elég régiek, még mindig a nagymamától valahogyan örököltek, egy páron minden évben egy vagy kettőt csinál, de most jó lenne, hogyha mindenki legalább megtanulna, hogy kell ezeket a dolgokat fölvarni rá a ruhákra.
0: Itt a Mincentinumban milyen tevékenységeket biztosítatok?
1: Nálunk van vivás, a rotmátyás, az aki tanítja. Kórusok járnak ide. Most 2 éve van nekünk egy gyönyörű zenekar. És olyan nagy sikerük van, hogy a többiek kezdenek lemaradni. Van a főzés, hímzés, a magyarul a Miskolci Dóra adja, és szállás.
0: Az intézménynek a neve Mincentinum.
1: A Mincentinum miatt van az a neve. És mi itt 4 quadra, quadr az háztömb. Mert majd Argentinában minden quadr 100 méter szer, ez egy quadrát. Oda tartozunk, ahhoz a nagy templomban, gyönyörű 4 quadr. A Guadalupe templom.
0: És akkor gyakorlatilag a magyar katolikusok körében van magyar nyelvű szentmise itt?
1: Igen, igen, igen. Mikor a Páter Domonkos szegény meghalt, van nekünk argentin papunk, hogy ő mondja misét argentinul, mi magyarul felelünk és énekelünk magyarul. De közben van a református templom és van a evangélikus templom. És hogy mondta az egyik nagy követünk, Szényi Ferenc, kutya kötelesség mindegyiknek menni mindenhol. Van az ünnepség, a Szent István, mindenki ide jön, még van a reformanapok, megyünk a reformátusokhoz, és így tovább mindenkinek kell menni mindenhova. És a fiatalság az inkább a Hungária klubban van. Ott van a regős óra, ott vannak a cserkészek, ott van az emese. Emese föntartja ezt az egészet, az ifjúsági kör, az Rinyi kör, és a regős, és a cserkészet. Az mind az emese alatt van.
0: A hallgatók nyilván nem ismerik itt az argentin-magyar valóságot, hogyha be szeretnénk mutatni, hogy mennyien vannak a magyarok, mik a legfontosabb intézményeik, akkor miket mondanál el?
1: Hát a legfontosabbak, az 14-en vagyunk, de a 10 nagyon fontosabb. Kezdjük a Hungária klubbal, emese alatt van a regős, Zrínyi kör és cserkészet, aztán jön a katolikus Mincentinum, a evangélikus és a református, aztán van a Valentinianszínai dalkör, de a városban volt valamikor MHV-ka, meg volt a vitézi kör, most már mind kihaltak az öreg bácsik, és van Cordoba, nagyon nagy magyar közösség, Misiones, Mendoza, Chaco. Csak voltak az első, szóval amikor megérkeztek 27-be, akkor kaptak ingyen telket, és az úgy volt megkérve, azok ilyenek, akik a földet dolgozzák. Mondjuk azt, hogy a fele elment Csákóba, többen tovább mentek Chilébe, és a több ez itt maradt Buenosba. És van Bariloche, és most az újabbik az a Tucumá, mert ott is vannak jó pár magyarok. Most mindent ezt az AMIS alatt vannak, mert így mindenki tud mindenről, és vannak ezek a lehetőségek a Rákóczi csoportra, hogy kapnak ezt a hetet vagy 10 napot Magyarországon, vagyis vannak a KCP, Körösi Csoma Sándor, hogy tavaly kaptunk 4-et. Uri Misiones, Chaco és 2 Buenosban. A Buenosban van a Szent László iskolában, azt tanítanak magyar órát. Ja, azt felejtettem mondani, az Ars Hungarica, az minden, ami művészet Argentinában, az Ars Hungarican keresztül megy. És a Szent László iskola az egy tipikus argentin iskola, csak a neve Szent László. Az uniform is oldalt, hogy van az Adidasnak a 3, nekünk piros fehér zöld. És ott adnak magyar órát ezek a KCP. És mondom, hogy Csákóban voltak az első magyarok, annyira, hogy a polgármester, a rendőr, panaszlok, a fő-fő megyének is mind magyar, mind magyarok voltak, de 10-en beszélnek már csak magyarul. Ott van a nagy Dugráti és a Vizsánk, illetve az a 2 helység, hogy mind magyarok. De mindenki magyar ott.
0: És továbbra is beszélnek magyarul?
1: Igen, igen. Tudják, hogy csinálják a kolbászokat, a disznó dolgokat, mind ott van az a 2 helyen. És van tánccsoport is.
0: Hány magyar él Argentínában?
1: Nem tudom, valamikor 60 ezer voltunk. Mm. Egy cserkészbárra 800-an is jönnek. Nagyon sok ember, igen, most már nem tudom, hogy mi lesz ebben az évben, de mindig csökkentenek. Nem olcsó a tánc, az a bál, mert az amit Anna bál lenne Magyarországon, nagyon nagy, szép. Van a fejedelmi tánc és a palotás. És közben lesznek mutatva az első válaszok. Ebből áll egy cserkészbál.
0: Te itt aktív részt veszel évtizedek óta a magyar közösség életében vezetőként is. Tehát van egy 30-40 éves tapasztalatod, történelmi tapasztalatod.
1: Pont éppen ki lehet számítva, hogy a Ámiszban voltam 25 évig, de így 10 éves korodban jársz a 8 éves korodban kezdve a cserkészetre. Mitten a magyarságot, ahogy meséltem neked, úgy kezdődik, hogy megyünk a cserkészetre, énekelünk, táncolunk, tanulunk útjeleket, hogy aztán nyára, mikor megyünk a táborba, ez mindkül lesz mutatva, és csinálunk tovább. Hogy őrfővető legyél, le kell adni vizsgát. Hogy segédtiszt, érettségizni kell egy legalább. Hogyha kérsz lenni tiszt, kettő, és a parancsnok három érettségét. És így maradt fönt a magyarság.
0: A cserkészetnek köszönhetően.
1: Így van. De most már óvodával kezdünk.
0: Tehát akkor óvodától végülis meddig egyetemi szintig van?
1: Igen, igen, azt akarom mondani, majdnem mindenki éjszakán lakik most a magyarok, az a legnagyobb rész, majdnem ott vannak. És van egy olyan dolog, hogy volt egy férfi őrs, azok most mind papák lettek, és mindegyiknek fiú született, és járnak az Rinnyi körbe, az óvodába kezdtek járni minden szombaton. Közben ők is találkoznak, és beszélgetnek, és mesélik az ő dolgokat, és a gyerekek is nagyon jó barátok lettek. És ez így megy tovább.
0: Fantasztikus, és azért térjünk még vissza a Mindszentire. Miért választottátok a Mindszentinum nevet az intézménynek?
1: Mert Mindszentinum, Mindszentinum. Én a kiskorom óta olyan, hogy a Mindszentiről beszéltem, hogy mit kellett neki átmenni, hogy tettek, mit nem csináltak vele. Venezuelába elérkezett, és megmondtak itten régebben a levelek, a Páter Romankos és a Mindszenti írták, és itten amikor volt a katonai elnökség. Azt javasolták, hogy inkább ne jöjjön ebbe a periódusba Argentinába, és aztán nem sokára meg is halt.
0: Tehát végül is Mindszenti Bíboros nem járt Argentinába?
1: Nem, Argentinába nem érkezett. Csak Venezuelaig érkezett.
0: Magdi, neked a szüleid érkeztek Argentinába, tehát te már itt születtél.
1: Így
0: és
1: van.
0: Így átörökítették neked a Mindszenti Bíboros iránti tiszteletet. A magyar közösség hogyan fejezte ki, vagy hogyan élte, vagy adta tovább a Mindszenti tiszteletet?
1: Itt minden magyar a Mindszentit tiszteli. Legyen evangélikus, cserkész, amit akarsz, mindenki a Mindszentit, Mindszenti. Nagyon sok leveleket és dolgokat, amit történtek, föl lett adva, és el lett ugye Rómába, és át lett adva. Baltasar Márta volt, aki mindig a pápával csináltak a papírozást ide, oda, amoda.
0: Tehát átadtátok az összes Mindszenti levelet, és a többit?
1: Baltasar Márta az venezuelai magyar. 56-os. Szegény átment Venezuelába, és onnan egy szegény a Maduro, és az egész dolog miatt jött ide át. Most már 14 éve le, vagy már 20 is lehet. És akkor neki igen, meg voltak több képek, és minden is találkozott a Mindszentivel Venezuelába. Ő volt, aki vitte tovább ezt az egész dokumentumokat.
0: És itt, tehát akkor már nem őriztek Mindszenti dokumentumokat?
1: Nem, egy pár van, és az is inkább a Hungáriában van, a könyvtárban, most ott el van minden osztó, hogy a leltárak, a levelek, a filmek, mert voltak olyan levelek, hogy inkább mind fekete volt, mint három szó, ami megmaradt, meg ilyenek. Ilyen is van, minden van téve, minden megmaradt. És egy pár is hát küldve az ottani múzeumoknak. A MKPK-val vagyunk kötetésben, és minden évben jönnek papok Magyarországról, minimus egy hónapra, de most már odaig jutottunk, hogy 2, 3 és 4 pap is jön évente, és mindegyik egy hónapra. Így azért van több magyar élet.
0: Fantasztikus, és ők körbejárják, gondolom, az országot.
1: Így van, a Szent József csoport, mert a Mindszentinumban régen a Páter Domonkosnak volt egy GPS-je, és innen terület Csákóval látogatni őket, átment egészen Paraguayba, Kordobába. Mi nem csináljuk azt. És akkor az MKPK-nak jött eszembe, még nem van ez a Szent József kör, és mikor jönnek a papok, már meg van beszélve, milyen pap mikor jön, hogy jön, és ők organizálják, hogy milyen lakásokhoz mennek, inkább ottan lakásról lakásra mennek, pláne nagyon idősek, és szeretnek magyarul gyónni, vagy egy magyar papot találni, vagy ha már itt van, akkor van keresztelő, esküvő. Én is mentem egyszer a Szederkényi Páterral misszionizbe, és akkor 3 minisztráns volt velük. Volt Magyarországon egy minisztráns tábor, hogy itt ilyen, nem létezik ilyen dolog, és nagyon jó volt, mentünk éppen misszionizbe, és ott találkoztunk több magyarokkal. A polgármester is várt minket, és elkezdődött ott egy olyan műemlék, hogy lesz valamikor egy olyan híd. Már a híd megvan, de közben nem tudom még hogy lesz. És ott a páter misézett, és nekem kellett fordítani az ő beszédét.
0: Mik azok a problémák, amiket meg kellene oldani ahhoz, hogy az itteni magyarság továbbra is aktív legyen?
1: Én szerintem a mostani probléma az egész világon, ez a telefon is. De legalább a cserkészek, az a tánccsoport, hogy minden 2 évben Brazil, Uruguay, Argentina, Chile csinálják ezt a magyar tánc, folklórikus magyar tánc, hogy mindig minden országban szerepelnek, minimális 2 napon keresztül. Azt a valahogyan a nagyobbikat, mondjuk 15 évestől 20-valamennyi, azok a regősök. Az alatt inkább a cserkészet tartja őket, ez tartja fönt a magyarságot itt Argentinában. De is van a szerencsénk ezzel, hogy az Rinyi körön keresztül az AMIS van a Rákóczi program, és azokból évente 6-7 gyerek megy Magyarországra, és legalább megismeri. És az is történt, hogy mentek tanulni, és nem jöttek többet vissza. Már van legalább 8.
0: Tehát Magyarországon folytatják a tanulmányait.
1: Igen, az egyetemet.
0: Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária Klub elnökével, a Mincentinum gondnokával készített interjúnk második részét, amelyben többek között az argentinai magyarok ünnepeiről, programjairól, a közösség jövőjéről beszélgetünk, július 18-i jövő szombati adásunkban hallhatják. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!